0: Semar kini karo sing jenenge tindingan wis apa?
1: Neng neng neng nem nem nem nem no no no no ni no ru ru ru ne nem nembang nam nem nam nem darani ngundang dali nem seneni lami jong. Aduh ya no tak nembang.